0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 16-a vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nedelja je 8 sati, a to znači da su pred nama nova 2 sata glazbenih želja, rođendanski i imendanski čestitki te srdačni pozdrava. U današnjoj emisiji po željama ispunjavat ćemo vaše glazbene želje i prenositi poruke upućene vašim najmilijima, prijateljima i poznanicima. Za tonskim stolom ovoga je nedeljnog jutra Ladislav Štraser, a pred mikrofonom je Andrija Pavleković. Ostanite s nama do 10 sati i uživajte u pjesmama koje ste sami odabrali. Počinje emisija po željama.
2: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušajte emisiju po vašim željama.
1: Ištvan u Varšanji u Tukulju u povodu rođendana mnogo zdravlja, radosti i lijepih trenutaka žele Erži i Bondi.

A bolgár ortodox egyház harangját hallották. A 19. században megindult nagyarányú bolgár betelepülés egyik jelentős központjává vált Budapest. Különösen a főváros déli határát jelentő Ferencváros. Itt kezdte meg működését 1914-ben a Magyarországi Bolgárok Egyesülete. 1916-ban a Lónyai utcában alakult meg a bolgár egyházközség. Szintén a kerületben nyitotta meg kapuit az első bolgár iskola 1918-ban, valamint itt szentelték fel az első ortodox kápolnát is. Ezek az intézmények azonban hamarosan szűknek bizonyultak az egyre gyarapodó bolgár kisebbség számára. Ekkor kezdeményezte a Magyarországi Bolgárok Egyesülete az új iskola és templom építését. A székesfőváros 1930-ban telket adományozott a bolgároknak céljaik megvalósításához. Ezután kezdtek hozzá a Vágóhíd utcai templom építéséhez. Az építkezés költségei teljes egészében a magyarországi bolgárok fedezték adományaikból. Az ortodox templom megépülésével a középső Ferencváros vált a bolgár kisebbség kulturális és szellemi központjává. A templom alkotója a század elő nagy építésze Árkai Aladár. A tervezéshez több kiemelkedő bulgáriai templom szolgált mintául, köztük a híres szófiai Alekszandr Nyevszki székesegyház és a Bacskovói Kolostor templom. Árkai Aladár háromhajós, bizánci alaprajzú, kupolás imaházat tervezett. A templom sajátos építészeti értéket képvisel, hiszen nem csupán Budapest egyetlen bizánci stílusú épülete, de egyben a bolgár ortodox egyház legnyugatibb kapuja is. A templom 65 éve a magyarországi bolgárság összetartozásának megtestesítője, egy élő, tevékeny kisebbség szimbóluma. Az építészet történetileg fontos műemlék egyben a bolgár ortodox egyház közép- és nyugat-európai egyházmegyéjének központja. A templom a bolgár egyház szentjeinek, a szláv írásbeliség megteremtőinek Szent Ciril és Metód nevét viseli, akiket a római katolikus egyház Európa védőszentjeivé avatott.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Cifra György, a világhírű magyar zongoraművész és zongoravirtuóz, a 20. század egyik legkülönlegesebb magyar komolyzenei előadó művésze. Cifra György 1921-ben született Budapesten, zenész cigány családban. Édesapja cimbalmos volt, aki az első világháború előtt Párizsban is muzsikált. Cifra György már egészen kisgyermekként rendkívüli zenei érzékről tett tanúbizonyságot. Nővére zongorajátékát figyelve kezdett el önállóan próbálkozni a hangszerrel, és tehetsége olyan gyorsan bontakozott ki, hogy 8 éves korában Doknányi Ernő segítségével bekerült a Zeneakadémiára. A gyermek Cifra György néhány év alatt valóságos csodagyermekké vált, 13 évesen már sikeres hangversenyeket adott, és külföldön is fellépett. Zenei képességei között különösen fontos szerepet kapott az improvizáció. Nem csak rendkívüli technikai tudással rendelkezett, hanem szinte pillanatok alatt tudott új zenei gondolatokat létrehozni. Ez az adottsága későbbi pályájának is egyik legfontosabb védjegye lett. A kezdeti sikerek ellenére életútja egyáltalán nem alakult könnyen. A klasszikus zenei élet nem fogadta be azonnal, ezért a megélhetés érdekében a 30-as évektől a pesti éjszakai életben, lokálokban és bárokban is zongorázott. Ezek az évek ugyanakkor olyan tapasztalatot adtak számára, amely későbbi játékában is érezhető maradt. A kötöttség nélküli improvizáció, a ritmikai szabadság és a közvetlen zenei reagálás a koncertjeinek is meghatározó részévé váltak. A II. Világháború súlyos törést hozott életében, katonai szolgálatra vonult be, majd szovjet hadifogságba került. Hazatérése után ismét muzsikálni kezdett, és a pesti éjszaka egyik legendás zongoristájává vált. A rendkívüli tehetség azonban nem jelentett számára gondtalan életet. 1950-ben családjával megpróbálta elhagyni az országot, de elfogták és évekre kényszermunkára ítélték. A fizikai munka következtében kezei súlyosan megviselődtek, mégis újra megtanult zongorázni és visszatért a színpadra. Az igazi áttörés az 50-es évek közepén következett be. Cifra egyre rangosabb hangversenyeken lépett fel, és virtuózitásával, valamint páratlan improvizációs készségével rövid idő alatt a magyar zenei élet egyik legnagyobb alakjává vált. 1956. októberében, közvetlenül a forradalom kitörése előtt, Bartók Béla II. Zongora versenyének szólistája volt az Erkel Színházban. A hangverseny hatalmas sikert aratott, néhány nappal később pedig Cifra a családjával együtt elhagyta Magyarországot. Franciaországban új fejezet kezdődött életében. Párizsban rövid idő alatt a nemzetközi zenei élet egyik ünnepet

képes a klasszikus művekben is olyan spontaneitást és személyességet létrehozni, amely azonnal felismerhetővé tette játékát. Nem véletlen, hogy gyakran Liszt Ferenc örökségével állították párhuzamba. Cifra nem egyszerűen eljátszotta a műveket, saját átirataiban és improvizációiban új lehetőségeket keresett bennük. Technikai tudása mellett ez a szabadság és a fantázia emelte őt a 20. század legnagyobb zongora művészei közé. Franciaországi éveiben nem csak előadóként vált jelentőssé, Saint-Lizben létrehozta saját kulturális alapítványát, amelynek célja a fiatal művészek támogatása volt. Így élete későbbi szakaszában már nem csak a színpadon, hanem a következő művészgenerációk segítésével is maradandót alkotott. Művészetét számos rangos kitüntetéssel ismerték el, Franciaországban a becsületrend tiszti fokozatát is megkapta, Magyarországon pedig a köztársasági érdemrend középkeresztjével tüntették ki. Életműve ma is élő része a magyar és a nemzetközi zenei kultúrának, felvételei pedig megőrizték azt a kivételes zongorajátékot, amely egykor világszerte lenyűgözte a közönséget. Cifra György 1994-ben hunyt el Franciaországban. Életútja egyszerre szól a rendkívüli tehetségről, a megpróbáltatásokról és arról a rendíthetetlen akaratról, amellyel újra és újra visszatért a zongorához. A következő percekben Chopin műveivel emlékezünk Cifra Györgyre.

0: kedves hallgatóink, mai adásunkban Cifra György felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Augusztus 16-án, Nagyboldogasszony ünnepe után egy nappal jelentkezünk, amikor idén remélhetőleg már az utolsó hőhullám tesz próbára bennünket. Felüdülésként, főként különleges nyári, gyermek és ifjúsági programokat bemutató műsorunk témáit ajánlom is a következő órára. Az Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző Egyesület is részt vett a csehországi szlovákok folklórfesztiválján. Írországból és Szerbiából is érkeztek fellépők. Évtizedek óta együttműködik a horvátországi Karlovac és a Budapest 7. kerületi önkormányzat. Jóban-rosszban összetartanak. Különleges tábort szerveztek a Deszki szerb iskola tanulóinak. A gyerekek megismerkedhettek a bútorfestészet alapjaival. Gazdag nyári programjuk volt az eleki román iskolásoknak is. Nemrég tértek vissza a balatoni táborból. A német hagyományok ápolásába vonták be a fiatalokat. Pilisvörösváron a hagyományos svábházban rendezték a nemzetiségi tábort. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Boka Tibor.
1: Legutóbbi ülésén döntött a szerb országos önkormányzat közgyűlése, a budapesti Nikola Tesla szerb oktatási központ, a szegedi szerb általános iskola és gimnázium, valamint a batonyai szerb általános iskola igazgatói kinevezéseiről. Az elkövetkezendő 5 évben a budapesti oktatási intézményt Vejmoláné Rácz Petin Veszna, a szegedit Gyukinné Stánit Natália, míg a batonyai iskolát Rockovné Dohányos Gabriella irányítja majd. Ma tartják a hagyományos nagy boldogasszonyi búcsút a Baranyai Mária Kémént kegyhelyén. A program délután 2 órakor rózsafüzér imádsággal kezdődik, majd 14:30 ünnepi szentmisét mutatnak be. Az ünnepi szónok Tomáskovics Szabolcs atya lesz. A Mária Kéménti búcsú a magyarországi Baranya egyik legjelentősebb Mária ünnepe. A helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat szervezésében képzőművészeti szimpózium kezdődött ma Nagybánhegyesen. A nemzetközi művésztelep fővédnöke, Paulik Antal, a magyarországi szlovákok parlamenti szószólója, vezetője pedig a vajdasági Vladimir Valentyik művészettörténész. A szlovákiai, magyarországi, romániai és szerbiai szlovák mesterek alkotásait a közönség is láthatja majd az Erzsébet királyné utcai művelődési házban. A tárlat megnyitása augusztus 22-én délután 5-kor lesz. Tambura és tánctábort rendez augusztus 17-e és 22-e között a Kópházi Horvát Egyesület. A programhoz gyermekek, fiatalok és felnőttek egyaránt csatlakozhatnak. A tábor célja a horvát tambura zene, a néptánc és a közösségi hagyományok továbbadása. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának honlapján és közösségi oldalain is megjelent a Koch mit, mach mit, azaz Tarts velünk, főz velünk ifjúsági projekt új videója, amelyben ezúttal a vállai hagyományos ételeket mutatják be. A teljes projekt keretében 30 fiatal, 26 magyarországi német településen készített rövid főzős filmeket. A videók magyar nyelvű narrációval és német felirattal készültek, a receptek pedig mindkét nyelven elérhetők. Augusztus 18-a és 22-a között rendezik Tökölön a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált. A programban gyermekműsorok, koncertek, táncelőadások és több ország együtteseinek fellépései szerepelnek. Itt ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a horvát tambura zenét és népdalokat játszó Kóló zenekar. A jubileumi koncert augusztus 18-án este 8:30 kezdődik a Szent István téren. Augusztus 21-én pénteken nemzetiségi gálaműsort tartanak, amelyet hagyományos Rácz bál követ, szintén a Kóló 50 zenekar közreműködésével. Augusztus 28-a és 30-a között rendezi meg az Országos Horvát Önkormányzat a 11. Krotúr kerékpártúrát. Az idei útvonal a Muravidék horvát településein keresztül vezet, célja a helyi horvát közösségek megismerése, a közösségépítés és az egészséges életmód népszerűsítése. A Gyulai Várkertbe várják szeptember 12-én a román kultúra és gasztronómia iránt érdeklődőket, ahol 20. alkalommal rendezik meg az Országos Román Gasztronómiai Fesztivált és Családi Napot. Tavaly több mint 500 csapat jelentkezett, és idén is legalább ennyi résztvevőt várnak a szervezők. Az Országos Román Nemzetiség Önkormányzat, valamint az Országos Román Művelődési és Közösségi Ház. A Várkertben fellépnek a magyarországi román nemzetiségi kultúrcsoportok is. A főzőversenyre a csapatok szeptember 1-jéig regisztrálhatnak Gyulán, az Országos Román Művelődési és Közösségi Ház székhelyén, Gyula, Sáros utca 17, vagy e-mailben a romanmufaz@gmail.com címen. A Horvátok Világszövetsége meghirdette a jelentkezést a külföldön működő Horvát Klapák

0: Kedves hallgatóink, első összeállításunkban Közép-Európa egyik legnagyobb skanzenjébe látogatunk, amely a Morva Havasalföldön a Beskidek-hegység lábán áll, egy festői kisvárosban Csehország keleti részén található. Rozsnov Podráthost Emin már 27. alkalommal adott otthont a múlt hétvégén a csehországi szlovákok háromnapos Jánosik Dukátja elnevezésű folklórfesztiváljának. Idén Írországból, Szerbiából és Magyarországról is érkeztek szlovák együttesek. Bencsik János kollégánk volt abban a szerencsés helyzetben, hogy a művészeti csoportok tagjaival együtt hűsölhetett egy kicsit a hegyekben, a szabadtéri színpadok körül és a skanzer régi gerenda a házai között, miközben a magyar résztvevőkkel is beszélgetett.
1: Od roku 1724 existuje slovenská komunita v maďarskej obci Ečer, komunita, která si do dnešních dnů zachovala svou tradici, svůj jazyk, svou kulturu. Folklorní spolek Zelený Veniec, Ečer, Maďarsko a jejich týrpatské tance.

0: hogyan kerültetek ide erre a fesztiválra? Aszódi Csaba András, az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Egyesület elnöke.
1: Az Ecseri Néptánc Együttes tavaly ünnepelte fennállásának 80 éves évfordulóját, és a jelenlegi fesztivál igazgatója ellátogatott erre a jubileumi ünnepünkre, és ott megtisztelt minket azzal, hogy elhívott az idei fesztiválra, és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének közvetítésével kerültünk tulajdonképpen ide.
0: Zenekarral.
1: Igen, hát nyilván egy ekkora fesztiválra élőzenével érkezünk, Ecseren hagyományosan fúvott zenei kísérettel zajlottak a szlovák rendezvények, néptáncos rendezvények, úgyhogy minket is fúvott zenekar kísérte. Minden nap szereplünk a fesztiválon, hol a kis színpadon, hol a nagy színpadon, természetesen a sajátunkat, az ecseri szlovák táncokat mindenhol bemutatjuk, de emellett budakörnyéki tárnoki polkát hoztunk.

0: zemplényi táncokat, illetve tirpáktáncokat is megmutattunk.
1: Hogyan fogadta a közönség, hogy érzed?
0: Én úgy látom, hogy nagy tapssal és nagyon szívesen fogadták, és látszott az arcokon, hogy tetszik mindenkinek az Ecseriek műsora, ami nyilván kicsit a vuvuzenei kíséret miatt kicsit más, mint amit megszokhat itt a közönség, de talán ezért is tetszett annyira. Volt egy táncház tegnap este, ahol a zenészeink játszottak, a táncosaink ugye táncba hívták a nézőket, és ott is nagyon nagy sikerünk volt. Természetesen a hívogatón is, a városi főterén a helyieket, illetve a turistákat résztvevő néptáncsoportok tánccal hívogatták, az is nagyon hangulatos volt, és ideérve a fesztivál színhelyére, a Skanzenba, itt is csodálatos környezetben, több színpadon zajlanak az események, nagyon, nagyon szervezettnek látom.
1: Nagyon hangulatos az egész, egy skanzenben állunk, ahol zajlik a fesztivál. Egyébként van itt a gasztrokultúrától kezdve kirakodó vásár. Hogy érzitek magatokat?
0: Csodálatosan. Egy szóval, ha kell jellemeznem, akkor azt mondom, hogy csodálatosan érzük itt magunkat.

0: Na nyár azért egy nehéz időszak, az emberek nyaralnak, össze kell hozni a csoportot, nem tudom, merre voltatok az idén.
1: Hát nagyon sok felehozni, de minden héten kedden próbálunk, úgyhogy azok a próbák, és most a fesztiválval készültünk, ez a legnagyobb rész, és innentől kezdve most megyünk nyári szünetre a társcsoporttal, amikor mindenki kipiheti az egész.
0: Hol voltatok?
1: Szlovákiában voltunk, de egyébként nem most a hazai terepet hódítottuk.
0: Hogy tetszik Csehország?
1: Nagyon tetszik. Én nagyon régen, 15 éve voltam itt a társcsoporttal, és jó visszatérni ebbe a skanzenbe.
0: Nagyon jó a színpad is, meg a közönség is, olyan családias az egész.
1: Nagyon, nagyon, és itt a nézőket is nézve, nagyon élvezik.
0: Kivel beszélgettem?
1: Virág Krisztián.
0: Most jöttetek le a színpadról. Hogy érzitek magatokat itt Csehországban?
2: Felhőtlenül, jókedvűen, nagyszerűen, feldobottan.
0: Milyen volt a közönség?
2: A közönség, én remélem sikerült őket elvarázsolni. Én azt láttam így visszajelzés a szemekből, hogy csillognak a szemek, mosolyognak az arcok, úgyhogy azt gondolom, hogy őbenük is sikerült pozitív.
0: Hát nagy taps volt. Mondani. Mit láthattak?
2: Két táncot, most itt a színpadon, először egy tirpák táncot, tehát egy nyírségi táncot, utána pedig a sajátunkat hoztuk, az óecseri táncokat.
0: Nagyon nehéz lenne leírni a hallgatóknak, milyen gyönyörű skanzenben vagyunk jelenleg, és még tart a gála. Mire volt idő?
2: Hát igyekszünk minél több időt kihasználni, hogy körülnézzünk itt, egy kicsit magunkba szívjuk az egész fesztiválnak a hangulatát. Úgyhogy próbáltuk, kint mindenki az érdeklődése szerint, volt, aki inkább a házakat nézte meg, volt, aki a templomot nézte meg, volt, aki a sátrak között bolyongott, vásárolgatott. Aztán...
0: Mert hogy kézműves vásár is van itt a skanzenben. A skanzenen kívül volt valamire idő a természetbe menni, vagy körülnézni más helyen?
2: Nem, arra még nem, hiszen igazából mi a fesztiválra jöttünk.
0: Kivel beszélgettem?
2: Jármai Ildikó.

0: direction. Több mint 15 éves a horvátországi Károly város és a magyarországi horvát közösség együttműködése. Egy véletlen tengerparti találkozásból tartós barátság, valamint számos kulturális, oktatási és humanitárius program született. Az együttműködésnek köszönhetően eddig mintegy 200 Karlovac megyei gyermek nyaralhatott ingyenesen a Balatonnál, miközben a budapesti horvát származású fiatalok minden évben a horvátországi Szelcén tölthetnek néhány napot. Idén 10 Károlyváros környéki gyermek érkezett a Balatonhoz. A nyaralás élményeiről, az együttműködés eddigi eredményeiről és a további tervekről Bencsik Katalinnal, a fővárosi 7. kerületi horvát önkormányzat elnökével beszélgetett Pavlekovics András.
1: Bencsik Katalin Erzsébetváros horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke. Hát nemrég érkeztek meg a Balatonról, ahol egy csoportot felügyelt horvátországi testvértelepülésről, Károlyváros, Karlovacból. Milyen volt az elmúlt hét?
2: Mindig nagyon jó, tehát mikor Balatonon vagyunk, a gyerekek nagyon szeretik, barátkoznak, összehaverkodnak. Az időjárásunk az igazán nem volt jó, egy nap volt jó idő napos. Egyébként így a társaság, a karlovaci gyerekek, 10 karlovaci gyerek jött, nagyon jó volt.
1: Többi gyerek az honnan jött?
2: Horvát iskolából jöttek, 7. kerület iskolából jöttek, meg így akik hívnak barátokat, akik jelentkeznek.
1: Ez a táborozás mióta tart? Honnan a horvátországi kapcsolat?
2: Ez a táborozás, ez igazság szerint 30 éve tart. Mi jártunk Horvátországba, Károlyváros Szélcébe, a nyaralójukba, viszont ott nem igazán jöttünk ki a szlovákokkal, így gondoltunk egyet, és itt Balaton Mária fürdőre hívtuk a horvátokat, és azóta 2018 óta ide járunk.
1: A horvát nemzetiségi önkormányzatnak a 7. kerületbe, illetve Károlyvárosnak van egy testvérvárosi megállapodása. Azon belül milyen programokat terveznek erre az évre? Milyen programok voltak eddig?
2: A városnapjára szoktunk menni, hívnak sörfesztiválra, akkor szoktunk kiállítást szervezni. Ebben az évben volt már kiállítás februárban a 7. kerületbe. Most le a város napját megünnepeljük, ahány éves Erzsébetváros, annyi gyerek fog táncolni a Klauzár téren.
1: És hány éves Erzsébetváros?
2: 153.
1: Károlyvárosnak is volt egy évfordulója, a város napja.
2: 447 éves volt Károlyváros, és ott úgy van, hogy vannak rendezvények, ünnepélyes testületülés, és minden este, július 13-án, ahány éves a város, annyi pár táncol.
1: Ez is egy hagyomány.
2: Igen.
1: Ha jól tudom, most is lesz egy meglepetés fellépés, amit szerveznek.
2: Igen, a 7. kerületbe fogunk szervezni egy fellépést, amire jön Károlyváros polgármestere, még soha nem volt Magyarországon, most először látjuk vendégül.
1: Mik a jövőbeli tervek?
2: Ebben az évben még megyünk Medjugorjébe, mert kérték, mandarin szüret, megyünk még Zágrába az adventre.
1: Maga a kerület, illetve a horvát nemzetiségi önkormányzat közvetítésével, hát a földrengés után segítették a várost, milyen módon?
2: Rögtön, mikor meghallottuk, hogy földrengés volt, elkezdtünk adománygyűjteni, ruhákat, cipőket, játékokat, azt ki is vittük egy héten belül, és eladtunk 2 darab mezt, egyik Modrics mez volt, másik a Perisic mez, amiért 2 millió forintot sikerült gyűjtenünk, és azt felajánlottuk a katolikus templom felújítására Karlovacba.
1: Amelyet most adtak át napokban?
2: Igen, igen, a város születésnapjára adták át a templom felújítását.
1: Akkor ön Károlyvárosban, meg a 7. kerületben is otthon érzi magát?
2: Sok ismerősöm van, nagyon örülök, mikor megjelenek Karlovacban, nagyon sokan köszönnek és integetnek.
1: A munkája, illetve a felajánlásai, amit eddig tett, hát a város ezt elismerte, egy oklevél.
2: Igen, Karlovacból kaptam egy oklevelet, egy kicsit meglepetés volt, de kaptam egy oklevelet. Testvérvárosi kapcsolat erősítésére kaptam, meg az adománygyűjtésre.
1: Ez valamire kötelezi önt?
2: Igen, hogy tovább erősítsük a kapcsolatot.
1: És minél több gyerek együtt üdüljön is.
2: Igen, igen, a gyerekek nagyon szeretnek, már szeptemberben megyünk egy hosszú hétvégére, mert szeretik a horvátokat, beszélnek horvátul velük, és jönnek megint.

0: Még javában tart a nyári szünidő, a kirándulások, táborozások ideje. Következő riportjainkban három különleges eseményről adunk hírt. A Deszki Szerb Önkormányzat és a Deszki Bánát Szerb Kulturális Egyesület a közelmúltban bútorfestő tábort szervezett a helyi szerbiskola tanulóinak. Az érdekes mesterség fogásaival ismerkedő gyerekeket és az oktatókat meglátogatta Mándi Predrág kollégánk is, aki elsőként Brcán Évát, a tábor igazgatóját kérdezte.
1: Érdekes tábort szerveztek idén a gyerekek részére, és nagyon sok gyerek van itt, hál' Istennek. Miért éppen bútorfestő tábor?
2: Igen, ez egy olyan terület volt, amit itt Deszken még nem nagyon kutattak az előző időszakban, és egy pár évvel ezelőtt a szerb családoknál fellelhető festett bútorokat tártuk föl, és alkottuk újra a felnőttekkel, és ez egy számomra egy olyan lehetőség volt, hogy ezt mindenképpen szeretném a gyerekeknek átadni, ezt a tudást, és ez előtti lévő évben elvégeztem Békéscsabán a szakiskolában a bútorokat, bútorfestő tanfolyamot, és ehhez kellett én egy szakdolgozatot is, amiben a Makói Múzeumnak a munkatársai nagyon sokat segítettek, ahol a magyarcsanádi, az apátfalvi, makói és a deszkörnyéki festett bútorokat elemeztük, és innen jött az az ötlet, hogyha már van egy anyag, van egy mintakincs, egy színvilág, egy forma, ami erre a déli régióra jellemző, akkor hát osszuk meg a gyerekekkel, és vezessük be ebbe a világba, és ezeket az alapokat végeztük el a tavasz folyamán, a felnőtt foglalkozásokon, a keddi napokon, az Aranykezek kézműves műhelyben. Voltak kollégáim, akik nagyon jól terveztek, nagyon jól festenek, és ővelük együtt az előző héten elmentünk egy keszthelyi bútorfestő tanfolyamra, ahol még mélyítettük a tudásunkat, és ezzel a sok-sok tudással jöttünk ide a gyerektáborba, ahol különböző kisebb fa termékeken kis ovális, szívalakú és kulcstartó jellegű dolgokat készítünk, illetve elkészül egy nagy tároló láda, amiben az iskolás és az óvodás tornaszereket fogjuk tárolni a bejáratban, és ez lesz a déli régiónak a festett mintájával festve.
1: Többször említette a déli régiót, amely régióban élnek szerbek, románok, szlovákok, és akkor felvetődik a kérdés, hogy mondjuk mi a szerb szekrény, a szerb bútornak a jellegzetessége? Mi jellemzi tulajdonképpen ezt a kelléket?
2: Igen, igazából a kutatások során kiderült az, vagyis arra konzekvenciára jutottunk itt a kollégákkal, hogy szerb minta, szerb bútorfestés itt a déli régióban nem található, hanem abszolút ez a vásáros jellegű, vásárokban vásárolt ládák voltak a szerb családoknál, viszont Stanojevné Roszkov Nórának a festett ládája került itt el az előző években a múzeumnak a leltárába, és az ő bútora lett feldolgozva az idén ebben a táborban, és ez a festett minta kerül rá erre a ládára, ami ugye Batonyáról került, és mi ezt a saját magunkénak érezzük, és mi mindenképpen szerettük volna megörökíteni ezt a ládát.
1: Arra kérnének benneteket, legyetek kedvesek bemutatkozni.
3: Én Léna vagyok. Én Patrik vagyok.
1: Ti is részt vesztek a bútorfestő tábor munkájában, foglalkozásaiban. Mi tetszik nektek legjobban ebben a táborban?
3: Hát, hogy festünk.
1: Mit festetek?
3: Szívbe vannak ilyen madarkák, meg szép virágok.
1: És nehéz festeni? Mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szép darabot kaptok, hogy ezekre a fadarabkákra festetek.
3: Nekem igazából ilyen valamikor így elrontom, hogy valamelyik része könnyű, valamelyik része nem.
1: Ha és amikor elrontod, akkor segít nektek a tanítónéni, vagy pedig az Éva néni?
3: Inkább úgy szoktam csinálni, hogy én javítom, hogy így átrajzlom még mellé, mintha ott lenne a csík.
1: Ha és rátok van bízva, hogy mit fogtok megfesteni? Vagy pedig kiadják mondjuk az oktatók, hogy na, szeretnénk egy gólyát látni, vagy egy szívecskét látni, vagy esetleg egy autót látni?
3: Nem, igazából. Hát mindig az van, hogy ez ilyen fa van, és aztán azon rárajzolunk, kiválasztunk egy mintát, azt rárajzoljuk, és aztán azt kifessük, hogy igazából nem annyira. Mag csak annak a fának, hogy milyen legyen az alakja, hogy most ezt fogjuk csinálni.
1: Aha, és neked mi a kedvenc színed? Mert itt aztán van bőven, van piros, sárga, narancs, lila, és még sorolhatnám.
4: Citromsárga, narancssárga, világos kék, sötét kék, fehér, zöld, világos zöld.
1: Így aztán felsoroltunk mindent majdnem, ugye? És amikor fát kellett ott művelni, egy kicsit átdolgozni, akkor sikerült?
4: Igen, sikerült.
1: Azt hallottam, hogy voltatok múzeumban is. Tetszett a múzeum?
4: Igen.
1: És mi tetszett benne?
4: A képek. Nekem a múzeumban ott volt ilyen kézműveskedés, aztán én ott a kézműveskedést szerettem.
1: És hogyha majd megnőtök és nagyok lesztek, akkor te mi leszel? Mondjuk te asztalos leszel?
4: Igen.
1: Biztos?
4: Igen.
1: És te, Léna, mondjuk leszel festő?
3: Én azt akartam, hogy vagy orvos, vagy varrónő.
1: Mennyire aktívak a gyerekek, hiszen láttam azt, hogy az előbb az ön férjével például egy kicsit belekóstoltak az asztalos szakmába, de hát voltak természetesen más olyan foglalkozások, amely más kézműves szakmát is bemutattak.
2: Igen, ez nagyon összetett feladat egyébként a bútorfestés, mert ehhez nagyon szép, nagyon jó alapos asztalos munka kell elsősorban, és mivel van egy az asztalos műhelyünk, ezért könnyű volt együtt dolgozni a fiúkkal, és a kisinasok, akik egyébként a szerbiskolába jártak, és ők szerves része az egyesületnek, és önkéntesen jöttek ahhoz, hogy ezeket a famunkákat elkészítsék, elkészítették a ládát, kissámlék készülnek, készítik a kulcstartónak az alapjait. Ez egy alap dolog, ami nélkül mi kis festők nem tudtunk volna dolgozni, és maga a bútorfestés, ez egy kicsit először a gyerekek számára egy nagyon idegen terület volt, mert azt gondolták, itt hatalmas nagy szekrényeket és majd különböző asztalokat fogunk olajfestékkel festeni, mint mondjuk akár a nagymamánál, hogy na, akkor rakjunk rá még egy réteget. Hát abszolút nem erről van szó. Nincsenek büdös festékek, nincsenek büdös lakok. Itt abszolút csak olyan jellegű, szuper pannonkolor jellegű festékekkel festünk, ami igazi bútorfestékhez használt festékek. Minőségi festékek, minőségi ecsettel, mókuszőrecsetekkel dolgozunk, ami már más, mint az iskolában. És voltak olyan kisgyerekek, akik megnyilvánultak így a festés közben, hogy hát ez sokkal jobb, mint az iskolában, mert sokkal finomabb rajzokat készítettek. Először ugye az ecsetkezelést tanultuk meg, hogyan nyomjuk rá az ecset, mikor emeljük föl, mikor vékonyabb, mikor vastagabb. Ez először számukra olyan kicsit olyan elsős gyakorlásnak minősült, nem volt olyan túl nagy kedvük ehhez így a nyár folyamán, viszont a délutánra, amikor már előkerültek a színek, előkerültek a formák, és előkerültek a tervek, amiket terveztünk nekik, és először színes szeruzával, majd később az új ecsetekkel elkezdtük formálni őket, akkor már egy kicsit nagyobb kedvel indultak neki, viszont a második napra már annyira kedves volt számokra ez a technika és lehetőség, hogy szinte szaladtak be a műhelybe, és szinte dulakodás volt az, hogy kijön elsőre az asztalhoz. Én úgy gondolom, úgy értékelem, hogy egy kicsi alapot, betekintést nyerhettek a gyerekek, ami megerősítette a mai napi kirándulás is. A Makói Múzeumban voltunk, ahol az apátfalvi szobát néztük meg, kétféle színvilágban, világos és sötétkék. A gyerekek a tapasztalásuk alapján, meg a múzeumpedagógiai foglalkozás alapján rajzokat készítettek, ezeket ők saját maguk egy kis fadarabra rárajzolták. Ezzel is egy picit érzékenyítettük őket, hogy látva a motivumokat, ők a kis elméjükben egy pár óra múlva vissza tudják adni. Én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan jó érzékenyítés és jó minta, amivel egy kicsit közelebb kerülnek ehhez a szakmához.

0: A nyári szünet kezdetén rendezték meg a harmadik eleki néptánctábort, amelyen a korábbi évekhez hasonlóan a helyi román iskola diákja is részt vettek. Ezután július elején Gyulán az országos román hagyományőrző és néptánctáborban is sokan ott voltak az elekiek közül. Egy hetet Zánkán is nyaraltak a diákok, mondta Szelezsán Péter, az eleki román nemzetiség iskola igazgatója, akit Bauer Ádám kérdezett telefonon. Nem csak a nyári táborokról, hanem az elekiek idei 17. világtalálkozójáról is szó esett.
1: Igen, ebben az évben is, vagy ebben a nyári szünetben is gyerekeink közül többen különböző nemzetiségi táborokban vehettek részt. Mindjárt a tanév befejezése után a helyi eleki román hagyományőrző egyesület szervezett egy tánctábort, amelyen a mi gyerekeink is többen részt vettek. Az országos önkormányzat által szervezett és megrendezett néptánctáborban is a gyerekeink, diákjaink ott voltak, jelen voltak és részt vettek. Személyesen is beszéltem a gyerekekkel és a szervezőkkel is, tényleg egy jól megszervezett, nagyon pontos programokon és fontos programokon és eseményeken vettek részt, ahol fejleszthették a társadásukat és a különböző ismereteiket nemzetiségi vonalon. És most augusztus elején utaztak el gyerekeink a Zánkai Erzsébet táborba, ahol 4 kollega segíti az ő kikapcsolódásukat, és ahogy beszéltem a kollégákkal, konzultáltam, nagyon jól érzik magukat ebben a táborban is. Nyilván a hangulatra ráteszi a bélyegét az, hogy nagyon meleg van most, azért ezt messze mindjárt érezzük. De ettől függetlenül remélem, hogy mindenki tényleg jól érzi magát, és kikapcsolódik, és majd ugye hamarosan itt az ősz, itt a szeptember, és akkor újult erővel és teljes erőbedobással tudjuk majd a tanévet elkezdeni.
2: Mikor lebeszéltük ezt az interjút, akkor említette, hogy az iskola számán keressük. Meglepett, hogy gyakorlatilag a vakáció közepén már bent tartózkodik az iskolában.
1: Kedden kötelező törvényelőírás, hogy egy héten egy napot ugye minden oktatási nevelőoktató intézményben ügyeletet tartunk. Ilyenkor ugye az egyéb adminisztrációs dolgokat is el kell végezni. De hát most szomorúan vagy örömmel mondhatom, hogy azért egy intézményvezetőnél persze papíron van szabadság, és tényleg ez jól hangzik, hogy a pedagógusoknak is, meg a vezetőknek is egy hosszabb periódus áll rendelkezésükre ahhoz, hogy kipihenjék magukat és regenerálódjanak. Egy oktatási intézményben mindig van, adódik aktuális probléma, amelyet meg kell oldani. Nálunk is folyamatosan jönnek a munkák, amelyeket az igazgató jelenléte nélkül és munkája nélkül nem lehet megvalósítani.
2: És jelen kell lenni bizonyos eseményeken. Például most volt az elekiek világtalálkozója, ahol az előbb románul is beszélgettünk, és említette, hogy személyesen ott volt ezen a 3 napos rendezvényen.
1: Hát arról persze nem is beszélek, és ez egyértelmű, és azt hiszem mindenki számára világos, hogy nyilván egy intézményt képviselni kell, és természetesen az intézmény vezetője, vagy ha éppen akadályoztatva van, akkor a helyettese képviseli. Ez fontos, úgyhogy persze ilyen jellegű feladatok is vannak.
2: Milyen volt az idei találkozó, világtalálkozó?
1: Az idei világtalálkozó ugye itt nálunk a városban minden második évben szervezik meg az önkormányzat arra illetékes kulturális felelősei, a polgármester úrral az élen. Én azt gondolom, hogy nagyon színvonalas, nagyon tartalmas, mindenki számára azt hiszem nagyon-nagyon színvonalas események és programok voltak, különböző szórakoztató műsorokkal, kulturális programokkal, és természetesen a német nemzetiség volt fókuszban, ugye Németországból érkeztek nagyon sokan erre az eseményre, és hát akik itt voltak, vagy itt voltunk, azok azt hiszem egyöntetően mondhatjuk, hogy egy sikeres rendezvényen vannak túl, és természetesen várjuk a következő világtalálkozót is, ami majd 2 év múlva lesz.

0: A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014 óta minden évben megrendezi nyári német nemzetiségi táborát. Idén, ezen a héten 25 gyermek részvételével, akik többek között Pilisvörösvár történetével és kultúrájával ismerkedtek, valamint a német nyelvet is gyakorolhatták. A tábor céljairól és idei programjairól Szaksz Ibolyával, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjával, a tábor egyik szervezőjével beszélgetett Selmeci Márta kolléganőm.
1: Milyen célokat tűztek ki a kezdetekkor?
2: Igazából szerettük volna a gyerekeket megnyerni a nemzetiségi kultúránk iránt. Szerettük volna, hogyha nyáron is gyakorolják egy kicsit a német nyelvet, meg tulajdonképpen az identitás erősítése. Ezek voltak a legfőbb célok.
1: Azóta is, akkor minden évben. Idén hányan érkeztek ebbe a táborba?
2: Idén 25 gyerekkel tartjuk meg ezt a tábort, és most már tradicionálisan mindig augusztus második hetében, amikor is a hét zárása tulajdonképpen a Vörösvár legnagyobb ünnepe a búcsú, és az egész hét alatt próbálunk a gyerekekkel a búcsú ünnepéről is beszélni. Ezért nagyon sok egyházi témát is feldolgozunk ez alatt az egy hét alatt. Az első napunk az tulajdonképpen mindig arról szól, hogy kicsit jobban megismerkedünk Pilisvörösvár történelmével és kultúrájával, és ezen a napon délután szokott lenni mindig egy ilyen városrelli, amikor nevezetességeinket ismerik meg a gyerekek, és az idei évben most nem csak a nagy templommal ismerkedhetnek meg, hanem a különböző kis kápolnáinkhoz is el fognak látogatni, ahol majd kérdésekre kell válaszolniuk, és így fogják egy kicsit jobban megismerni a kápolnákat, ami egy különlegesség, hogy például olyan kápolnákba is be tudnak majd a mai nap folyamán menni, ahová nem minden héten jut be az ember. Sőt, én magam is csak néhányszor jártam ezekben a kápolnákban.
1: Tehát a tábor célja a fiatalok bevonása a magyarországi német hagyományok ápolásába. Milyen további programokkal lehet ezt egy hét alatt megvalósítani?
2: Minden nap különböző programokat találunk ki, de minden évben van a tábornak egy tematikája, amire így felfőzzük az egész heti programot. Ez most nálunk amellett, hogy Vörösvár történelmét egy kicsit jobban megismerjék, ez a gyógynövény. A gyógynövényekkel fognak megismerkedni a gyerekek, ehhez különböző játékokat, memoriespilleket, kis füzetet készítettünk, illetve gyógynövényeket gyűjtöttünk, hogy kézzelfoghatóan is megtapasztalhassák, hogy milyenek ezek a növények, és majd a tábor folyamán különböző dolgokra fogjuk ezeket felhasználni. Például kenőcsöt készítünk belőle, gyógytea keveréket, vagy akár levendulazsákot.
1: Fontos megemlíteni a svábsarkot is, ugyanis már 4 éve itt van ez a tábor, és emellett évközben is nagyon sokszor jöhettek ide a diákok az iskolából. Miért pont ide került a tábor?
2: Itt a gyerekek egy hagyományos svábházban, a svábház udvarán tölthetik a napokat, és emellett ugye a svábsaroknak vannak, nem csak közösségi tere van, ami nagyon alkalmas arra, hogy különböző foglalkozásokat tartsunk itt, hanem kiállító tere is vannak, így a régi tárgyakkal is meg tudnak ismerkedni. És ugye évközben az iskolából is gyakran ellátogatnak a svábsarokba a gyerekek, ezért ez nem új terep számukra, és nagyon szeretnek idejönni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy plusz vonzereje a nemzetiségi tábornak.
1: A tábor már több mint 10 éves múltra tekint vissza, milyen terveik vannak a jövőre nézve?
2: A jövőre nézve továbbra is az, hogy még jobban rá tudjunk erősíteni az iskola mellett a gyerekek identitás tudatára, hogy fontos a hagyományok ápolása, továbbadása. De szeretnénk, hogyha ez a tábor folytatódna, hogyha minden évben ellátogatna hozzánk nagyon sok gyerkőc azzal a céllal, hogy megismerjék a vörösvári szokásokat, hogy erősítsék az identitástudatukat, illetve gyakorolják egy kicsit a nyelvet. És én azt gondolom, hogyha ők újra és újra eljönnek a táborba, és nagy lelkesedéssel részt vesznek benne, illetve későbbiek folyamán bekapcsolódnak az egyesületeink életébe, akkor már elértük a célunkat.

Kedves hallgatóink, az Egy Hazában eheti adásának végéhez értünk. Augusztusban a harmadik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak egy csehországi szlovák folklórfesztiválról, ahol az ecseriek is felléptek. A károlyvárosi és a Budapest Erzsébetvárosi horvát együttműködésről, a deszki szerb gyermek bútorfestő táborról, az eleki román iskolások nyári programjairól, valamint a pilisvörösvári nyári német nemzetiségi táborról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

kritikusaimhoz. Mihail Eminescu, román költő verse, fordította Franyó Zoltán. Sok virág közül kevésnek lesz gyümölcse is szüretre, mind kitörne, hogy megérjen, ám de sok holtan pereg le. Könnyű úgy verset faragni, hogyha nem mondasz ki semmit, addig fűzni szót a szóhoz, míg a végük rímre zendít. De ha lelked szenvedélyek, s élő vágyak láza marja, és mohon zaklatja elmét, hogy szavát már szólni hallja, mint virág a létkapuján, úgy tör mind agyat falán át, mind a napvilágra jönne, kéri szép szavak ruháját. És kiáltal önnön sorsod szenvedélyét ismered fel, hol lelsz, hogy bírót, ki téged zordul néz fagyos szemekkel? Ó, jaj, úgy érzette akkor, hogy az ég szakadt fejedre, hol találsz oly bölcs igére, mely igazságot tehetne? Kritikusok, holt virággal, mely gyümölcsöt nem adott, könnyű akkor verset írni, hogyha nincs mit mondanod.

0: adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Viac ako 3 desaťročia spieva v Kestutskom pávom krúžku Šándor Kochňák.
1: Ja som vedel málo spievať pesničky, ale tu som sa veľmi mnoho naučil. Tak sa začalo, že jedna učiteľka mi hovorila, že aby som išiel do pávy krúžiku spievať. A ja som potom hovoril, že môžem ísť spievať. Ľúbim aj kolektívu, poznám ich, starí ľudí. Potom som tak zostal tu. 33 rokov to bolo. Počas som hovoril manželke Áge, že nek dojde ona spívať. Velice krásne spíva, aj sama sví spívať, aj dostala aj diplomy, aj spolu budeme spívať aj dneska, aj ona bude sama spívať a budeme aj spolu spívať.
2: Tak potom je u vás doma veselo?
1: Áno.
2: Spievate niekedy?
1: Áno, keď nevíme spať, hovoríme, že zaspívajme si volačo.
2: Naozaj?
1: Áno.
2: Takže zaspávate na tieto prekrásne kestúcké, alebo aké pesničky?
1: Pekné kestúcké.
3: A falu életében nagy szerepe van a párvakörnek.
0: Hovorí Agnesa Kochňáková.
3: Nem csak a nemzetiségi eseményeken vesz részt, hanem a falu életében a régi szokásokat felelvenítjük, és mindenféle rendezvényeken, ugyanúgy augusztus 20 bányász napon mindig énekelünk. A pávakörnek 30 éve vagyok a tagja, a férjem pár évvel előttem kezdett el énekelni, és a pávakör mostani vezetője egyszer hallott engem valahol énekelni, és akkor ide csalt. Az anyukámtól tanultam az első szlovák dalt, a Horenka Horenkát, és nagyon szeretem a szlovák énekeket. És itt maradtam a jó közösség miatt, és az éneklés miatt. Amikor én kezdtem, ugye 30 évvel ezelőtt, azok a tagokból 3 vannak már csak, sajnos. És utána jöttek a többiek, a fiatalabb generáció. Nagyon sokat készültünk erre a napra. Nagyon sok dal között válogattunk, próbáltunk a helyi gyűjtésből válogatni, és nagyon sokat gyakoroltunk. A jövőre nézve is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szlovák dalok fent maradjanak, az identitást, tudatot ezzel erősítjük.

0: Sme na oslave 55. výročia založenia Pávieho krúžku v Kestúci, ktorá sa konala 9. mája. Medzi oslavencami bola aj Monika Šalánkyová-Radovičová.
1: Éppen ma 33 éve, hogy házasok vagyunk a férjemmel, és a pávakör ott volt az esküvőnkön. Ebből az következik, hogy én már lányként is pávakörös voltam, és aztán meghallottam őket énekelni a templomi esküvőn. Akkor volt az, hogy majdnem elsírtam magam, és amikor este 7 órakor ide a kultúrházba bevonultak, az egy csodálatos élmény volt. Életre szóló élmény volt. Akkor, amikor átadták a csepecet a köszöntéskor, majdnem elsírtam magam. Én nagyon szerettem őket, Bertus bácsit, Anka nénit, mindenkit. Most már 35 éve pávaköri tag vagyok, nagyon szeretek járni. Nagymamámtól örököltem a dalok szeretetét, ő törzsgyökeres Kesztölci volt, és tudomásom szerint ő hímzett a pávakörnek csepeceket is.
2: Mi tartott téged 35 éven keresztül a pávakörben?
1: Hát a hagyományok szeretete, szeretek énekelni, és úgy gondoltam, hogy az, amit a nagymamám átadott nekem. Ő nagyon sokat énekelt, nagyon szerette. Őt úgy temettük el annak idején, hogy ő népviseletben. Tehát amikor, ugye mondták, hogy a háború után átöltöztek a falusi emberek, már nem annyira használták a népviseletet, a nagymamám élete végéig népviseletben járt, és mindig csodáltam, főleg a csepeceit. Én is igazi Kesztölcinek, törzsgyökeres Kesztölcinek érzem magam, és én nagyon-nagyon szerettem. Mindig is csodáltam a néniket, hogy őrzik a hagyományt. Az évtizedek során egy igazi családdá lettünk.

0: A na záver nechajme hovoriť ešte raz vedúcu 55-ročného Kestutského pávieho krúžku Annu Kajnovú.
1: 35 éve kezdtem el, jó régen. A pávakör tagok kértek fel a Kálmefi tanár úr javaslatára, és nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Egy kicsikét szorongtam is, de attól függetlenül nagy örömmel végeztem. Nagyon szeretem ezeket az énekeket.
2: A szlovák nemzetiségi nyelvápolása nagyon fontos a kezdetektől a pávakör életében.
1: Az biztos, a faluban nagyon kevesen beszélnek már sajnos. Mi azért próbálunk a pávakörön belül is szlovákul beszélni, meg ha esetleg találkozom olyan falubelivel, aki még beszéli a nyelvet, akkor én is beszélek. De nekünk ez már ilyen olyan fele magyar, fele tót lett sajnos. A repertoár az igazi szlovák, ott csak szlovák szavak vannak. Legalább 200 ének van, amit tudunk énekelni, és amit úgy általában gyakorlunk is.
2: Most az 55-ös jubileumra hogy készültetek, milyen dalcsokrokat állítotok össze?
1: Hát igyekeztem olyanokat, amik nagyon régi dalok, amit nagyon ritkán lehet hallani, és ezen kívül azért vettem a csokorba olyat is, ami ismertebb.
2: Mit jelent számotokra ez a mai nap?
1: Jaj, Istenem, nagyon izgulok, és nagyon nagy öröm, hogy ennyit megéltünk már.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 15-e szombat van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedno subotnje izdanje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku u kojem donosimo izbor priloga iz naših emisija proteklog tjedna. Priloge su pripremile novinarke Renata Balatinac i Bernadeta Božetin te urednik i voditelj emisije Andrija Pavleković. Očekuju vas zanimljive priče iz života Hrvata u Mađarskoj, susreti, manifestacije, tradicija i glazba, a tonskim pultom ovog subotnjeg jutra upravlja Ladislav Strasser. Ostanite s nama u sljedeća dva sata.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat!

Titus Vojnovics, lengyel zenész, oboaművész, 1965-ben Wroclawban született. 7 éves korától hegedüleckéket vett, és 15 évesen kezdett oboázni. Zenei repertoárja a klasszikustól a filmzenén át az etnikai zenéig terjed. Titus Vojnovics oboázik.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Elica Todorova és Stoyan Jankulov, bolgár zenei duó. 2007-ben képviselték Bulgáriát az Eurovíziós Dalfesztiválon a Water című dallal. 2013-ban a bolgár nemzeti televízió Elicát és Stoyant választotta ki Bulgária képviseletére az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesszián Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.